kas kakanyin tiendo kainetia kai kas kine kakomo kala chamin inye we Jesu eyo we kas kora kule taunda kas my Jesu hei me gele punu ka undengar hagel la chungurui chigurin buan aktai jebiosok chamin ye koro